göra. Tjáutjút spjættu kýrai kaiku pókanis sallalaka vuhtu njöjukkut.